hallgatta a reggeli kis sofkájánat. Hász így is, de rohán tesz és tesz szólt egy adó. Hát így itt a fúk ki, hász behúgy éli. Itt így lesz kedalzó, de van az a sztjánti. Lelta, dert, jó, hogy tesz volna.